Radohlak, Radohlak. Olyan, stop te is, mert trónon áspel, Benny az Rolling Stone-ok. Kemmi féren, hallak féren, szevél.